0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
1: Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország. Guten Tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged.

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balást. Nőhet a Covid fertőzések száma. Lezárult az év kilátója verseny. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. Az Empléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna többet indulni.
1: Nyugdíj emelés jön, de nem mindenkinek. Sávosan határozta meg a kormány, ki kaphat több pénzt. A kabinet már korábban bejelentette, hogy a nyugdíj minimum 120 000 forint lesz. A mostani döntés szerint az ennél magasabb összegű ellátásokat a 146 000 forintos határig különböző mértékben növelik. Az árva ellátás minimuma is változik, 50 000 helyett 60 000 forint lesz. Mentőöv a fővárosnak egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól. Ennek segítségével Budapest rendezheti a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét és az eddig ki nem fizetett számlákat. A forrás révén azokhoz az állami normatívákhoz is hozzájut, amelyektől eddig elesett. A főváros gazdálkodását folyamatosan nyomon követi majd a kormány, ugyanis hamarosan költségvetési felügyelőt rendelnek ki. Felélesztik a Diákváros projektet. A korábbi tervpályázatot vették alapul, közölte Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a fejlesztés minél hamarabb elindulhasson. Átmenetileg bezárják a kaszásdűlői sportcsarnokot. A 3. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő stadionnál műszaki problémák merültek fel, ezért szakértővel vizsgáltatják meg az épület statikai állapotát. A jelentés elkészültéig nem engednek be senkit. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A Vigadótéri vízmérce október 1-én -1 cm mutatott, ami azt jelenti, hogy a folyó szintje az 1834-es kisvízállás idején rögzített 0 pont alá került. A fővárosban 1823 óta végeznek rendszeres vízálláséréseket, és azóta most először regisztráltak 0 pont alatti értéket. Eső továbbra sem érkezik, a talaj egyre szárazabb. Ezen a héten is többnyire napos idő várható, miközben az ország nagy részén már most is jelentős a földben a vízhiány. A Hungaromet szerint a mostani mezőgazdasági munkákat a száraz idő ugyan segítené, azonban a repce fejlődéséhez és az őszi vetések talaj előkészítéséhez sokfelé nincs elegendő nedvesség. egységesítenék a budapesti parkolást. A jövőben Budapesté lenne a díjbevétel, ha erről megállapodik a kormány és a főváros. A befolyt pénzből egy útalapot hoznak majd létre, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd. Az intézkedés ellen tiltakoznak a belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. A tervezett megállapodás ugyanis több milliárd forintos kiesést jelentene a városrészeknek. Beszáll az állam a budapesti közlekedési központba. Fele részben tulajdonos lesz, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A BKK jövőre várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul majd. Ezt fele-fele részben biztosítja majd a két tulajdonos. Kovács András rendőr-dandártábornok a korábban felmentett Hajdú János egykori helyettese lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ októbertől már nem önálló rendvédelmi szervezetként, hanem az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinet ülés. Kapitány István miniszter közlése szerint 4 kabinet jött létre, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát. Elindult a versengés az év turista háza címért. 10 szálláshelyre voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-éig lehet az Aktív Kalandor honlapján. Tavaly a Somoskői kiránduló központ nyert. Lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók trükköznek a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság... Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt kívánok! Október 2-a van, péntek, sok boldogságot, Petrák, szülinaposok, 06-20-55-55-155, telefon SMS Viber, 6 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Take That, előtte még Dallos Bogi, most pedig Kylie Minogue és az In Your Eyes. Jó reggelt!

0: FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az erőszakmentesség és a béket világnapján. Peace, Love and Happiness Blake Sheltonéknál is, Gwen Stefanival, nejével érkezik az amerikai country star. Nobody but you, telefon, SMS, Viber számunk, ha a közlekedési info lenne már is, 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, ízlelgessük ezt a két szót, indián nyár, vénasszonyok nyara. Még jó pár napig itt lesz velünk, 22-27 fok ma is, sok napsütés eső nélkül, a reggel viszont hűvös. Részletek és a folytatás mindjárt, fél hét után a Deep Dish folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek,

0: vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. Az Empléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
1: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
0: Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, mondhatnám úgy is, hogy köztünk és a nap között. Tehát, hogy zavartalan a napsütés, némi kis fátyolfelhő lehet itt-ott, de alapvetően folytatódik a Vénasszonyok nyara 22-27 fokkal. Ma is, holnap is és egész hétvégén. Úgyhogy ezek a jó hírek, lehet agyalni a szabadtéri programokon, mert hogy a jövő hétvégére aztán már tényleg itt az ősz, hűvösebb idővel, szomorkásabbal és csapadékkal. Karl Wolffal, irány Afrika, itt a Besten. It's gonna take

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Például a Jamiroquai slágerével szól a Can't Heat. És egy Maniac feldolgozással itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: hírek a Best FM-en.
1: Emelik a nyugdíjakat, de nem mindenkiét. Mentőövet kap a főváros. Leporolták a diákváros fejlesztést. A mikrofonnál Gál Ildikó. Nyugdíj emelés jön, de nem mindenkinek. Sávosan határozta meg a kormány, ki kaphat több pénzt. A kabinet már korábban bejelentette, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forint lesz. A mostani döntés szerint az ennél magasabb összegű ellátásokat a 146 ezer forintos határig különböző mértékben növelik. Az árva ellátás minimuma is változik, 50 ezer helyett 60 ezer forint lesz. Mentőöv a fővárosnak egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól. Ennek segítségével Budapest rendezheti a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét és az eddig ki nem fizetett számlákat. A forrás révén azokhoz az állami normatívákhoz is hozzájut, amelyektől eddig elesett. A főváros gazdálkodását folyamatosan nyomon követi majd a kormány, ugyanis hamarosan költségvetési felügyelőt rendelnek ki. Felélesztik a diákváros projektet. A korábbi tervpályázatot vették alapul, közölte Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a fejlesztés minél hamarabb elindulhasson. Átmenetileg bezárják a kaszásdűlői sportcsarnokot. A harmadik kerületi önkormányzat tulajdonában lévő stadionnál műszaki problémák merültek fel, ezért szakértővel vizsgáltatják meg az épület statikai állapotát. A jelentés elkészültéig nem engednek be senkit. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A Vigadótéri vízmérce október 1-én mínusz 1 cm-t mutatott, ami azt jelenti, hogy a folyószintje az 1834-es kisvízállás idején rögzített 0 pont alá került. A fővárosban 1823 óta végeznek rendszeres vízálláséréseket, és azóta most először regisztráltak 0 pont alatti értéket. Eső továbbra sem érkezik, a talaj egyre szárazabb. Ezen a héten is többnyire napos idő várható, miközben az ország nagy részén már most is jelentős a földben a vízhiány. A Hungaromet szerint a mostani mezőgazdasági munkákat a száraz idő ugyan segítené, azonban a repce fejlődéséhez és az őszivetések talaj előkészítéséhez sokfelé nincs elegendő nedvesség. Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, október 2-a péntek van, sok boldogságot a Petráknak és a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset lenne, a közlekedési info is idejöhet. Mindjárt a Sweetbox, egy kicsit később majd árással Boró Boróval, most pedig Britney Spears jön, és a Gimme More.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, október 2-án pénteken. 39 éve a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És amíg Grabowski és társai gyermekkori emlékeinket életgetik, meghallgatjuk Árást is.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Indián nyár, Vénasszonyok nyara. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy 22-27 fokkal. Még mindig itt a csodás, napsütéses, késő őszi idő. Még több időjárás jelentés és a legfrissebb információk a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fatboy Slim és a The Rockefeller Skank is szól majd mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fontos bevételt vennének el a kerületektől, megvan a TEK új vezetője, már lehet szavazni az év turista házára. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egységesítenék a budapesti parkolást. A jövőben Budapesté lenne a díjbevétel, ha erről megállapodik a kormány és a főváros. A befolyt pénzből egy útalapot hoznak majd létre, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd. Az intézkedés ellen tiltakoznak a belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. A tervezett megállapodás ugyanis több milliárd forint kiesést jelentene a városrészeknek. Beszáll az állam a budapesti közlekedési központba. Fele részben tulajdonos lesz, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A BKK jövőre várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul majd. Ezt fele-fele részben biztosítja majd a két tulajdonos. Kovács András rendőr dandártábornok, a korábban felmentett Hajdú János egykori helyettese lett, a terrorelhárítási központ parancsnoka. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ októbertől már nem önálló rendvédelmi szervezetként, hanem az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinet ülés. Kapitány István miniszter közlése szerint 4 kabinet jött létre, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát. Elindult a versengés az év turista háza címért. 10 szállás helyre voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-éig lehet az Aktív Kalandor honlapján. Tavaly a Somoskőig kiránduló központ nyert. Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, végre péntek van, október 2-a, Petrák névnapja, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 156 éve a mai napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, ezért a mai nap az erőszakmentesség és a békevilágnapja. Pontosan 80 éve ezen a napon a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. Kilenc éve a mai napon készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 75 éve ezen a napon született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. És boldog 75. születésnapot kívánunk Stingnek! Ható SMS Viber 0620 55 55 155 még egyszer, és tenéltesse az összes ünnepeltet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pendörfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Margit-sziget minden évszakban gyönyörű, de az őszi időszak különösen káprázatos az aranyszínű falevelekkel és a friss, kellemes levegővel. Napközben sétáljunk egyet a sziget kanyargós ösvényein, nézzük meg a csodálatos budapesti látképet a Margit-szigeti víztorony tetejéről, és pattanjunk fel egy bringó hintóra. Az esti órákban pedig látogassunk el a Lumina Parkba, ahol különleges fényinstallációk között mászkálhatunk. A belváros szívében található a bazilika már önmagában kívülről is elképesztő látvány, nem beszélve arról a látványról, ami elénk tárul a 96 méter magas tornyából. A bazilikában találhatjuk a magyar államalapító Szent István király jobb kezét, a Szent Jobb erekjét, sőt, itt van az ország egyik legnagyobb orgonája is. A kiváló akusztikájú templomban folyamatosan tartanak orgona koncerteket, amiről semmiképp sem érdemes lemaradni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Ingyenes programok az őszi szünetre, amely idén egybeesik a Múzeumok őszi fesztiváljával. Ráadásul október 23-án a nemzeti ünnep miatt szinte mindenhol ingyenes a belépés. Ingyenes lesz a múzeum látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budai Vár kiállításain is. A szünet ideje alatt ráadásul számos intézmény szervez detektív játékokat zseblámpás és kódfejtő kincskereső formában. Október 25-én délelőtt a Műpa épülete ingyenes mesebirodalommá változik. Koncertek, bábszínház, újrahasznosító kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a kisebb és nagyobb gyerekeket. Az őszi szünetben a Városliget is tökéletes szabadtéri kikapcsolódást nyújt. A Magyar Zeneháza környékén szabadtéri hangszerek és ingyenesen bejárható zenei játszótér várja a gyerekeket, a szünet napjain pedig gyakran tartanak családi koncerteket és interaktív hangszerbemutatókat is.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
7: Letartóztatták Hankó Balást. Nőhet a Covid fertőzések száma. Lezárult az év kilátója verseny. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A Zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
8: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
7: Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 26 10 02 08 04, ezek a koordináták. Az első pár szám a mai dátum, és egyébként 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok! Péntek van, a Petrákat köszöntöm névnapjukon, sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában olyan neveim vannak, mint Will Smith, a Cardigans, Tom Jones-szal, vagy rögtön elsőként Justin Timberlake.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, mindenúgy sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Viatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyeshalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyesalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Ildikó. Nyugdíj emelés jön, de nem mindenkinek. Sávosan határozta meg a kormány, ki kaphat több pénzt. A kabinet már korábban bejelentette, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forint lesz. A mostani döntés szerint az ennél magasabb összegű ellátásokat a 146 ezer forintos határig különböző mértékben növelik. Az árva ellátás minimuma is változik, 50 ezer helyett 60 ezer forint lesz. Mentőöv a fővárosnak egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól. Ennek segítségével Budapest rendezheti a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét és az eddig ki nem fizetett számlákat. A forrás révén azokhoz az állami normatívákhoz is hozzájut, amelyektől eddig elesett. A főváros gazdálkodását folyamatosan nyomon követi majd a kormány, ugyanis hamarosan költségvetési felügyelőt rendelnek ki. Felélesztik a Diákváros projektet. A korábbi tervpályázatot vették alapul, közölte Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a fejlesztés minél hamarabb elindulhasson. Átmenetileg bezárják a kaszásdűlői sportcsarnokot. A harmadik kerületi önkormányzat tulajdonában lévő stadionnál műszaki problémák merültek fel, ezért szakértővel vizsgáltatják meg az épület statikai állapotát. A jelentés elkészültéig nem engednek be senkit. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A Vigadótéri vízmérce október 1-én mínusz 1 cm-t mutatott, ami azt jelenti, hogy a folyó szintje az 1834-es kisvízállás idején rögzített 0 pont alá került. A fővárosban 1823 óta végeznek rendszeres vízállás méréseket, és azóta most először regisztráltak 0 pont alatti értéket. Eső továbbra sem érkezik, a talaj egyre szárazabb. Ezen a héten is többnyire napos idő várható, miközben az ország nagy részén már most is jelentős a földben a vízhiány. A Hungaromet szerint a mostani mezőgazdasági munkákat a száraz idő ugyan segítené, azonban a repce fejlődéséhez és az őszi vetések talaj előkészítéséhez sokfelé nincs elegendő nedvesség. Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, október 2-án pénteken, ma van a mosoly világnapja. Tegyünk jót, csaljunk mosolyt valaki arcára. Minden október első péntekén ünnepeljük a mosolyt, ez a nap a felhőtlen jó hangulatról, a jó cselekedetekről szól. A mosoly világnap kezdeményezője nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója Harvey Ball. Harvey Ball még 1963-ban egy reklámkampányhoz alkotta meg a smiley-t, a 2011-es halála előtti években pedig rájött, hogy az igazi élet célja, hogy a boldogság nemzetközi nagykövete legyen, ennek jegyében az ő kezdeményezésére született meg a mosoly nemzetközi napja. Ball célja az volt, hogy ezen a felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és másokat is boldoggá tegyünk. Így szerint a mosoly világnapjának a jó hangulatról és a jó cselekedetekről kell szólnia. Ráadásul mosolygós az idő is, és ilyen lesz egész hétvégén. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert kb. Még egy hétig tart a vénasszonyok nyara. Lehet egy jót kirándulni, mindenképpen legyünk sokat a szabadban, a hűvösebb ősz és a hosszú tél előtt.
1: Best FM, a legjobb zené.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, baleset történt a 4-es főúton Albert Irsa és Cegléd-Berczel között, két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó utat, ha van közlekedési info a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A következő órában hozom majd a Kosindalát. És jön a Well Hello is. Pillanatokon belül 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Elvennék a kerületektől a parkolási díjbevételt, megvan a TEK új vezetője. Szavazhatunk az év turista házára. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egységesítenék a budapesti parkolást. A jövőben Budapesté lenne a díjbevétel, ha erről megállapodik a kormány és a főváros. A befolyt pénzből egy útalapot hoznak majd létre, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd. Az intézkedés ellen tiltakoznak a belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. A tervezett megállapodás ugyanis több milliárd forint kiesést jelentene a városrészeknek. Beszáll az állam a budapesti közlekedési központba, fele részben tulajdonos lesz, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A BKK jövőre várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul majd. Ezt fele-fele részben biztosítja majd a két tulajdonos. Kovács András rendőr-dandártábornok a korábban felmentett Hajdú János egykori helyettese lett, a terrorelhárítási központ parancsnoka. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ októbertől már nem önálló rendvédelmi szervezetként, hanem az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinet ülés. Kapitány István miniszter közlése szerint 4 kabinet jött létre, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát. Elindult a versengés az év turista háza címért. 10 szálláshelyre voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-éig lehet az Aktív Kalandor honlapján. Tavaly a Somoskői Kirándulók Központ nyert. Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Október második napja van, és ez azt jelenti, hogy a Petrákat lehet köszönteni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Olyan nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint a Chris Cross, a Black Eyed Peas, nem sokára az Alice DJ, most pedig az Outkast kezd a The Way You Move-val.
5: Best

ezt a fenn a legjobb zenék. Friss közlekedési info Dávidtól, azt írja, lerobbant valaki az M1-esen Biatorbágynál, a határ felé vezető oldalon, emiatt torlódunk. Köszi szépen. Tehát, ha valaki siet és az M0-ásról érkezik, akkor ne az M1-esre, hanem az 1-es főútra hajtson le, és aztán Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Jó utat, ha dugó baleset van, Dávidéhoz hasonlóan a közlekedési info a 0620-55-55-155-re jöhet. Ez már a Della Soul, Dala közben. Ring, ring, ring a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Azt látom, hogy jövő hétvégén már nem lesz ilyen szép idő, mint az előttünk állón. Most még kitart a Vénasszonyok nyara, és szerintem az évben utoljára indul el nagyobb tömeg a Balatonra. Ráadásul a hétvége tele lesz szüreti mulatságokkal is. Például Tokajban, ahol a Tokaj hegyaljai szüreti napok teljesen megújulva tér vissza a tokaji főtérre. A sétáló utcákban helyi borászok, borudvarok, gasztrosétány és kézműves vásár várja az érkezőket. Szombaton délután 2-től a hagyományos szüreti felvonuláson több száz hagyományőrző, néptáncos, borlovagrend és rezes banda látványos menete vonul végig Tokaj teljes belvárosán. Ma este 8 órától Tokaj fénnyel mesél, Európában egyedülálló épületre vetített monumentális fényfestés a főtéren. Holnap este pedig fellép majd az Anna and the Barbies. A fesztivál nagyszínpados és főtéri programjai ingyenesek. Jó szórakozást kívánok! Folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Most a brit Cosheen érkezik, és a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. 50 év a pályán a YouTube egy rendkívüli meglepetés koncerttel ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját Dublinban a napokban. Szeptember 25-én a zenekar visszatért a gyökereihez, és két ikonikus helyszínen is felbukkant. Dublin belvárosának szívében egy kávézó erkélyéről adtak meglepetés koncertet az utcán összegyűlt hatalmas tömegnek. Az eseményről készült felvételek megtalálhatóak a YouTube-on is, és ellátogattak a régi középiskolájukba is, ahol a zenekar pontosan 50 évvel ezelőtt megalakult és megtartotta a legelső próbáit. Most az LMC mashupjában halljuk őket, jön a Take Me to the Clouds Above, és jött a közlekedési info is. Dávid korábban írta, hogy lerobbant valaki az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, 2-3 kilométer a dugó, már az M0-ásról is nehézkes a felhajtás az M1-esre. Aki tud, az 1-es főúton kerüljön, és Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Még egyszer jó utat, de ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak, a felhők fölött, tehát az LMC-vel. Ez a Take Me to the Clouds Above.

0: Best FM, a legjobb zenék. Előttünk a hétvége, gyönyörű idő lesz, úgyhogy töltsünk sok időt a szabadban, és persze lesznek ingyenes programok is, mint például az Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban vasárnap reggel 9 és délután 3 óra között. Kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló interaktív standok várják az érdeklődőket. Lesz egzotikus állatbemutató, madársétá és izgalmas kézműves foglalkozások. A belépés erre a rendezvényre tehát ingyenes a Természettudományi Múzeumban. Rögtön 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, és hála a jó égnek, itt a vége a hétnek is mindjárt, úgyhogy ennek lehet örülni, a szép idő aláfestő zenéi pedig, már is mondom, hogy mik lesznek a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Természetesen nem hiányozhat egy igazi nyári sláger a Szafri Duótól. Jön majd a Baja Baja, és ha dugó baleset lenne közben, várom a közlekedési infót is, 0620 55 55 155. Meghallgatjuk majd a Halott Pénz és Olá Helén a közösét is.
2: Mert úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én, úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én.
0: Tehát hamarosan friss hírek itt a Besten, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi minisztert. Erősödik a koronavírus. Vége az év kilátója versenynek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az óbudai K-híd felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. Az Empléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bántak Ács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
1: Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. Jó zenék, gyönyörű idő és egy jó hír. Péntek van, október 2-a, sok boldogságot, kedves Petrák, Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában hallhatjuk majd Néót, jön a Sexy Love, itt lesz Rosella és az Everybody's Free, nem sokára Sean Paul, most pedig az a Pink, aki lánya kedvéért New Yorkba költözött, hogy a gyermek valóra válthassa színházi ambícióit. A Broadway-n szeretne ugyanis tündökölni nem olyan sokára. Don't let me get me, így indul az óra, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

sír a hegedű, de mi mosolyogjunk, Best FM a legjobb zenék, mert hogy október 2-a van, a mosoly világnapja, méghozzá a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója kezdeményezésére, és egyébként az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai napra esett. Nem nevezhető erőszakmentesnek az a cselekedet, amikor valakire fegyvert fogunk, ráadásul ha az rendőr is, hát erősen megüthetjük a bokánkat. Ez történt Mark Morrisonnal is, aki a börtönben még szabadulása előtt írta a Return of the Mac-et. Ennyi.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Friss hír az M1-esről, átépítik a terelést Tatabánya és Bicske között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leálló sáv lesz járható, viszont Budapest felé az 55-ös és 33-as kilométer között az új kiszélesített pályaoldalon két sávban már engedik az autósokat. Továbbá az átterelt sáv is járható maradt, így Budapest felé három sávon haladhatnak a járművek egy darabig. A 32-es kilométerig készült el egyelőre az új pályaszakasz, ott ismét egy sávba kell visszasorolni, és aki az átterelt belső sávot választja, az 56-os és 19-es kilométer között továbbra sem használhatja a pihenőhelyeket, a benzinkutakat és a csomópontokat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek van, jön a hétvége, és gyönyörű idő lesz még legalább egy hétig, úgyhogy használjuk ki. A bátrabbak még akár strandolhatnak is. Hát ha forróság nincs is, de október elejéhez képest azért meleg lesz. 22-27 fok, hot in here! Jön majd az amerikai rapper Nelly, és a New Level Empire is a Groove House-zal. Szólnak tovább mindjárt a legjobb zenék, közben ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre, szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő, esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a sármelléki repteret érinti, és 2028 szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
1: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak. Itt egy ember meghalt, kettő megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álca drónt vetett be éjszaka. A légvédelemnek csak nem 90-et sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük péntek délelőtti napsütéses lazulós dalok a Salton Pepától vagy Sheryl Crow-tól, az óra pedig egy szintén pozitív, rezgésű és egy kicsit temperamentumosabb dallal. Az MNS Salson egyével indul. Hello, 4 perc elmúlt 11, kitartást a munkahét legvégéig, a hátralévő pár órához. Remélem a legjobb zenékkel gyorsabban repül az idő.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: High end. So high end. So high end.

Jó zenék, péntek van, és már fél szemmel a hétvégére kacsingatunk, úgyhogy hadd ajánljam magunkat és a péntek esti Night Shift Extrát, ahol mindig a heti rezidensek közül duplázik valaki. Ma Lauer Krisztián jön héttől a pultba Classic House-zal, és természetesen a házigazda Whiteboy is ugyanebben a stílusban hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Simply Red, In There A Lot Of Love.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az M5-ösről, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Lajos-Mizsei csomópont után a munkavégzés miatt kialakult torlódásban kis teherautó és kamion ütközött a 63-as kilométernél. A forgalom egy sávon elindult, így a kialakult torlódás lassan szakadozik. Közben pedig újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 119-es kilométernél. Csak a leálló sáv járható, a Röszke felé vezető oldalon pedig a terelést bontják, a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkül a pálya, a torlódás ott is több kilométeres. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fel, ha legjobb zenék, elképzeltem a Dido és menedzserek közti első találkozást, beszélgetést. Szia, én vagyok a menedzsered, és te?
1: Dido Florian Claude de Benuvelio Melly Armstrong.
0: Jó, akkor mostantól Dido leszel. Na szóval, kevesen tudják róla, de a bátyja a Rollo Armstrong által alapított elektronikus zenei formációban, a Faithless-ben indult a karrierje, ahol háttérvokalistaként és társszerzőként is közreműködött. A nagy áttörést Eminem Stan-je hozta meg számára. Most pedig a bátyussal és a Faithless-szel közös One Step Too Far forog itt a Best-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt ér véget a péntek délelőtt, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, és Majoros Rita is, aki majd Florida és Kesha dalával indítja a péntek délutánt, és vezeti át a kedves Best hallgatókat a hétvégébe. További nagyon-nagyon szép napot és jó hétvégét kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek. Hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is, attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastabainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Töltsük együtt ezt a mai felejthetetlen délutánt is. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét így délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, és önökkel leszek egész délután, és olyan zenéket hozok, mint Yves Larock és a Rise Up, vagy éppen a Spice Girls és a Stop. Hangolok mindenkit a hétvégére. Florida és Kesha dalával pedig már nyitom is az órát. Jön a Right Round. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Hogy telt a péntek délelőtt? Remélem most már a finishben vagyunk, és lehet készülődni a hétvégére. Én nem nagyon tudtam aludni most valamiért az elmúlt éjszaka, úgyhogy hajnalban kivert az ágy, és rájöttem, hogy én nagyon kedvelem a kollégáimat, és általában rajtuk szoktam tesztelni az új receptjeimet, úgyhogy nekiálltam hajnalán süteményt sütni, csak semmi zajongás, a szomszédokat nem akartam zavarni. Az igazi békebeli nagy féle almás pitét készítettem egy ilyen új recept alapján, úgyhogy majd a délutáni kávé mellé rajtuk fogom tesztelni. Nekem itt telt a délelőttöm, remélem, hogy önöknek is hasonlóképpen nyugiban, vagy ha éppen a munkahelyükön, akkor már a hétvégére hangolódva. Én pedig jöttem most így ebéd környékére, hogy jó étvágyat kívánjak, és hangoljak mindenkit a hétvégére. Gáspár Lacival, a Red Hot Chili Peppers-el, vagy éppen Meredith Brooks dalával. Hamarosan közlekedünk, előtte itt a Beach, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is sokan vannak, sokan lesznek az utakon, mindjárt indul a hétvége, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, én pedig, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Szakaszosan torlódik az M1-es, hát mondhatom azt, hogy szinte már a szokásos módon Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szól a kocsisor, és hát rengeteg kamion miatt sajnos ezzel kell számolni. Fontos tudni, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely most jelentős lassulást okoz. A menetidő növekedés akár fél órát is meghaladhatja pluszban. Az átterelt belső sáv jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, azt írják a hallgatók ma is, hogy válasszák ezt a sávot. 0620 55 55 155, ide várom ma is az útinfókat. Bárkinek van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Charlie-val daloltunk, ez volt a Mindenki Valakié. A folytatásban is ilyen dalolós zenék jönnek, úgyhogy lehet majd énekelni, táncolni, meg egyszerűen jól érezni magunkat így a Best FM-mel. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Eve és a Gangsta Lovin. És zenél majd Blaze és Diazzal, na ezt nem fogjuk énekelni, minden másképp lesz.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a Debreceni és a Sár melléki repteret érint, és 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medic Kémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg. Most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma és holnap a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az de évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőinges meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, jó hangulat, hétvége, mi kell még? Mondjuk egy kis napsütés, de hál' Istennek az is megvan. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább és hallgassunk együtt isteni zenéket. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, itt lesz Eve is, most pedig Michael Jackson indítja az órát. Jön a Europe My World!
0: Lesz te fel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

Best FM a legjobb zenék. Az én legjobb módszerem arra, hogyha ideges vagyok valami miatt, valaki miatt stresszelek, stb. És emiatt nem tudok aludni, akkor általában ilyenkor nem forgolódom az ágyban, hanem takarítok. De semmi hangoskodás, semmi porszívózás vagy ilyesmi, általában ilyenkor kádat szoktam súrolni. Higgyék el nekem, az egyik legjobb idegnyugtató, így hajnali 3:30-4 környékén, vagy legalábbis számomra ez egy nagyon nyugtató módszer, mondjuk így, és aztán igazából a reggeli órákra nagyjából úgy meg is nyugszom. De például vasalni is ilyenkor szoktam általában, de tényleg csak mindent nagyon-nagyon halkan. Én is halkan vagyok, nem beszélek, inkább csak úgy magamban intézem a dolgaimat. Na de ha már takarításról van szó, mert hogy a mai reggelem vagy hajnalom is itt telt, és ezért gondoltam, hogy behozom a takarítást a mai délutára témának. Mi az, amit a legjobban utálunk? Melyik az a takarítási forma, vagy mit szeretünk, vagy legkevésbé takarítani? Nekem ilyen például a mosogatás, én azt gyűlölök. Sajnos nincs mosogatógépem, mert nem fér be a konyhába, de gyűlölöm. Illetve az ablakpucolás, az is, ha nem muszáj, akkor azt is nagyon, már szerintem hetek óta meg kéne pucolni, de még mindig ott várnak. Illetve mik azok, amiket nagyon szeretünk, ma ezekre is kíváncsi vagyok. Nekem mondom, ilyen a kátsikellens és a vasolás, de jöhetnek a kedvencek, meg hát ezeket meg kell csinálni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Takarítsunk együtt ma délután, de higgyék el nekem egyébként, ha nem csendben, akkor zenére a legjobb takarítani. Például a Backstreet Boys dalára, úgyhogy lehet egy kicsit lassúzni. Jön a Quit Playing Games, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van több infóm az M5-ösről, úgyhogy már meg is hoztam őket. Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után folyik a munka, és itt a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat ugyan feloldották, de hát eléggé nagy 5-6 kilométeres a torlódás, úgyhogy ez azért lassan oszlik fel. És újabb baleset is történt, méghozzá a Petőfi szállási pihenőhely után szintén a főváros felé a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, amely mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy így csak a leálló sáv autózható. Lassulásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Tamás írt nekem egy SMS-t, hogy Budapesten a Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében, tehát a Puskás Ferenc stadionnál baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, sokan pedig befejezik 2-kor a munkát. Legalábbis sokan szokták írni a hallgatóink közül, hogy pénteken bizony nekik már vége a munkanapnak. Úgyhogy jó hétvégét kívánok, a French Effort dalával jön majd a Sexy. És itt lesz majd a Magna Cum Laude is.
2: Piros a dalma, így úszik lassan lefelé. Te vagy a rancon, rád esik dönes felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész.
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
0: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az őszi hűvös hajnalokon különösen jól esik a város pezsgése, a fák sárgába, vörösbe borulnak, miközben a dunaparti séták alatt szinte kézzel fogható a kreativitás és a közösségi élmény életre kelése. Budapesten ez az időszak évről évre tele van ingyenes programokkal, amelyek minden korosztályt vonzanak, legyen szó jazz improvizációról, dizájn sétáról, irodalmi beszélgetésekről vagy aktív természetjárásról. A Budapesti Jazz Club spontán jam sessionjeitől a kerületi utcaünnep forgatagáig mindenki találhat kedvére valót. A design rajongóknak különösen izgalmas lehet a Budapest Design Week és a Margit negyedi designer séta, míg a természetkedvelőknek a kék túrázás napja nyújt kihívást, emellett a közösségi események, valamint a Vajó születésnap vagy a Népszínház járta fesztivál valódi összetartozás élményt kínálnak.
7: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő város képe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék, a színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
7: Best FM, a legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
8: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők, drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
5: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
8: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 gram kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, így a hétvége küszöbén. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jövök már is a legnagyobb kedvencekkel. Egy kicsit romantikázunk a cég, Deccel jön a Babe. Itt lesz Rihanna és egy buli slágerrel. Ez lesz az SOS, most pedig a French Affair és a Sex nyitja az órát. Csodás hétvégét mindenkinek!
7: Best FM!

0: mesét.
1: Vesztefem a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szívből gyűlölünk, és akár fizetnénk is csak, hogy valaki megcsinálja, és mi a kedvencünk? Kata írja, az ablakpucolás. Imádom azt a pillanatot, amikor kész vagyok, és rájövök, hogy ugyanúgy koszos, csak most már csíkos is. A porszívózást viszont szeretem, ott legalább látom, hogy történik valami. Ez mondjuk igaz. Zoli is írt, amit utálok, az a felmosás. Mire végzek, a kutya végig szalad rajta, én megnézem a tapasnyomokat, és rájövök, hogy tulajdonképpen csak átrendeztem a koszt. Anikó is írt, port törölni gyűlölök, 5 perc múlva ugyanott van, ez nem takarítás, ez egy végtelenített bosszú film. Hát ebben egyet tudok érteni, ráadásul nekem fekete bútoraim vannak legnagyobb részt, és azon, főleg, hogyha besüt a nap, azon pedig aztán tényleg 5 perc múlva ott van már újra a porréteg, pedig kipróbáltam, vannak ilyen speciális portörlő szerek, hogyha lefújod, áttörlöd, és akkor így taszítja magából a port, vagy magáról a port, hát szerintem ezek egyáltalán nem válnak be, de ha valakinek van esetleg valami házi keveréke erre, nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Állítólag, ha picit valamilyen olajosabb texturájú ez a bútorápoló, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt, akkor egy picit jobb a helyzet, de nekem valahogy ezek nem válnak be, úgyhogy várom akár a házi tippeket is, mellé pedig isteni zenéket hozok, ahogy minden délután szoktam. Megyek tovább egy jó hangulatú 2000-es dallal, ez pedig nem más, mint Bahamán és a Who Let the Dogs Out, amit minden olyan filmben hallunk, ahol kutyákról van szó, vagy kutyák elszabadulnak, holott egyáltalán nem a kutyákról szól ez a dal, hanem azokról a pasikról, akik a bulikban a csajokra tapadnak, zaklatják őket, és egyszerűen nem tudják felfogni, hogy a nem, az nem. Who Let the Dogs

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről több taxis hallgató is jelentkezett, hogy egészen jól járható a város, de nem akarják elkiabálni, mert azért a Blahalujza tér környékén, a Hungária körúton, Vascsomópont környékén azért dugó van, viszont balesetről nem érkezett jelentés, és remélem ez így is marad. Az M5-ösről viszont több hírem is van. Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után folyik a munka, és a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, feloldották a pályazárat, a belső sávon megindultak az autók, de több kilométeres a torlódás, úgyhogy még azért kell a türelem. Újabb baleset történt Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után. 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy csak a leállósávon lehet autózni. Lassulás van. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető Remete szőlősön a 12-es kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még információja, nagyon köszönöm, hogyha elküldi, vagy esetleg felhív. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenik. Jelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: broke. And you thought he was cute before.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
7: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
9: A győztes több mint 20 000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
8: Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Felejthetetlen slágerek 3 óra után is itt a Best FM-en, még 3 óránk van együtt ünnepelni, például a Mosoly világnapját, de egyébként egy csomó-csomó kalendárümi eseményen is jövök még ebben az órában, úgyhogy tartsanak velem, és a Dr. Véres dalával, na meg Ékennel.
2: 99.5 Best FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Rápillantva a naptárra látjuk, hogy október 2-a van, és a mai nap a Petráké, úgyhogy Isten éltesse őket névnapjukon, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai, na meg a mosolyé, úgyhogy ezeket is ünnepeljük, ezekre is figyeljünk. Persze ne csak ma, hanem ha tehetjük, egy kicsit mindig. 1869-ben született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. 81 évvel ezelőtt a 10 éves Elvis Presley először szerepelt egy tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. 80 éve készült el a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 75 éves ma Sting, basszusgitáros énekes, nagyon sokunk nagyon nagy kedvence. Jártak már Sting koncerten? Akkor nagyon szerencsések. Ma ünnepi születésnapját Erős Antónia újságíró műsorvezető. 50 éves ma Kozma Orsolya énekesnő. Ma van a vegetarianizmus világnapja és az őrangyalok ünnepe is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önök is ünnepelnek valamit, valakit, akkor osszák meg velem, én pedig akár a többi hallgatóval, ha pedig valakinek üzennének, akkor is nyugodtan tegyék meg rajtam keresztül, vagy akár így a rádión keresztül. Én pedig jó zenékkel üzenek, hogy szép napot, és így a mosoly világnapján remélem, hogy mosolyt is hozok. A Bermudával jön a London mindjárt, vagy éppen a Britney Spears féle Toxic, de előtte Sophie B. Hawkins viszi tovább a napot. Right beside you, a Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. A Bartók Béla út és a Fadrosz utca között baleset történt a Kosztolányi Dezső tér előtt, úgyhogy ott kell Budapesten egy kis fennakadásra számítani. És nem túl jó a helyzet az M1-es autópályán. Budapest felé Tatától Tatabányáig torlódik a forgalom, mindkét sáv araszolva halad, aztán rövidebb, hosszabb szakaszon lassul is a forgalom egészen Biatorbágyig. Erős a tranzitforgalom, a külső sávon megállva csak lépésben haladnak az autók a rengeteg kamion miatt. Fontos, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely tovább ront egy kicsit a helyzeten. A menetidő növekedés akár fél óra, de akár 40 perc is lehet, autóval pedig jelenleg az egyes főúton érdemes kerülni, ezt írták a hallgatók, de ugye sokan választják ezt is, szóval azért hát eléggé telítettek a sávok. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ahogy már a kalendáriumban is beszéltünk róla, ma van a mosoly világnapja, a megalkotója pedig nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója, Harvey Ball. Egyszerűen csak azért hozta létre ezt a napot, így minden október első péntekén, így a mosoly világnapján, hogy tegyünk jó csajunk mosolyt valaki arcára. Úgyhogy én ezt megpróbálom a következő órában is, néhány isteni zenével. Jön majd Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közös dala, Más Kanada.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Emelik a nyugdíjakat, de nem mindenkiét. Mentőövet kap a főváros. Leporolták a diákváros fejlesztést. A mikrofonnál Gál Ildikó. Nyugdíj emelés jön, de nem mindenkinek. Sávosan határozta meg a kormány, ki kaphat több pénzt. A kabinet már korábban bejelentette, hogy a nyugdíj minimum 120.000 forint lesz. A mostani döntés szerint az ennél magasabb összegű ellátásokat a 146.000 forintos határig különböző mértékben növelik. Az árva ellátás minimuma is változik, 50.000 helyett 60.000 forint lesz. Mentőöv a fővárosnak egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól. Ennek segítségével Budapest rendezheti a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét és az eddig ki nem fizetett számlákat. A forrás révén azokhoz az állami normatívákhoz is hozzájut, amelyektől eddig elesett. A főváros gazdálkodását folyamatosan nyomon követi majd a kormány, ugyanis hamarosan költségvetési felügyelőt rendel ki. Felélesztik a diákváros projektet. A korábbi tervpályázatot vették alapul, közölte Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a fejlesztés minél hamarabb elindulhasson. Átmenetileg bezárják a kaszásdűlői sportcsarnokot. A harmadik kerületi önkormányzat tulajdonában lévő stadionnál műszaki problémák merültek fel, ezért szakértővel vizsgáltatják meg az épület statikai állapotát. A jelentés elkészültéig nem engednek be senkit. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A Vigadó téri vízmérce október 1-én mínusz 1 cm-t mutatott, ami azt jelenti, hogy a folyó szintje az 1834-es kis vízállás idején rögzített null pont alá került. A fővárosban 1823 óta végeznek rendszeres vízálláméréseket, azóta most először regisztráltak null pont alatti értéket. Eső továbbra sem érkezik, a talaj egyre szárazabb. Ezen a héten is többnyire napos idő várható, miközben az ország nagy részén már most is jelentős a földben a vízhiány. A Hungaromet szerint a mostani mezőgazdasági munkákat a száraz idő ugyan segítené, azonban a repce fejlődéséhez és az őszi vetések talaj előkészítéséhez sokfelé nincs elegendő nedvesség. Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát nagyon jól sikerült az almás pite, azt kell, hogy mondjam, amit reggel sütöttem, és hoztam most a kollégáknak a délutáni kávéhoz. Ha esetleg valakinek kell a recept, nagyon szívesen elküldöm. Ez az igazi békebeli nagyi féle almás pite, úgyhogy jól belakva hozom a legjobb zenéket 4 óra után is. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

99.5 Best FM-mal legjobb zenék. Azt hiszem, a mai mozi ajánlón nem nagyon fognak meglepődni, hiszen egy jubileumot ünneplünk méghozzá. 1986. október 2-án mutatták be a magyar mozik a Macskafogót, úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, ami egy kalandfilm, de kémfilm, egy kicsit skifi, egy kicsit musical, szóval minden van benne, ami csak tetszhet nekünk, és rengeteg poén. Nekem ez tipikusan az az alkotás, amit felnőttként nézve teljesen másként értékelek, teljesen más poénokon röhögök, teljesen másként értelmezem az egészet, úgyhogy kicsit nagyobbaknak és nagyoknak is nagyon-nagyon ajánlom. Tényleg nem akarok spoilerezni, bár gyanítom, hogy azért 10-ből 8 ember szerintem látta már, főként ugye azok, akik mi a 90-es, 2000-es évek zenét szeretjük és nőttünk fel ezeken. Grabowski a nagyjából a főszerepben, kissé ügyefogyott, de azért egy eléggé elszánt egér ügynökről van szó, és nagyjából az a sztori, hogy megpróbálja megmenteni az egész civilizációt a macskák karmai közül, tényleg csak spoiler nélkül, egyszerűen ajánlom. Ez egy fantasztikus alkotás, ráadásul 40 éve töretlen a sikere, sosem öregszik, na meg mi sem. Úgyhogy jó mozizást mindenkinek, és jó zenehallgatást is a folytatásban. Megyünk tovább a Margaret Island-el, jön az éjszaka, de itt lesz majd egy nagy kedvencem Molnár Ferenc Karameltől is, ez lesz a várt, váratlan, amit nagyon-nagyon régen hallottam, Whitney Houston még előtte énekel nekünk egy hatalmasat. Jön egy Chaka Khan feldolgozás, I'm Every Woman, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Budapestről a Múzeum körútról érkezett egy info, hogy a Bródy Sándor utca és a Rákóczi út között, tehát az Astoria és a Bródy Sándor utca között baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Két autó ütközött az M7-es autópályán Budapest felé a Szabad-Battyán csomópont után Székesfehérvár közelében. A 67-es kilométernél a belső sávot le is zárták. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm mindenkinek, jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a mozi ajánló óta azon gondolkodom, hogy tényleg arra vágyom csak ma este, hogy munka után megvan a bevásárlás, hazamegyek, csinálok valami isteni vacsit, és csak egyszerűen betőlök a tévé elé, vagy az ágyba, tartok egy sorozatmaratont, vagy nézek valami isteni filmet, és indulhat is a hétvége. Valahogy most, bár az idő nem indokolja, de ilyen kuckózós kedvem lett, úgyhogy ha önök is ajánlanának valami filmet ma estére, nem csak én önöknek, akkor nyugodtan írják meg 0-20-55-55-155, várom az SMS-eket, a Viber üzeneteket, de a közlekedési információjuk van, akkor is számítok önökre. Nagyon köszönöm, jó utat a folytatásban is, a következő órában is, hiszen azért 6 óráig itt vagyok még, és olyan zenéket hozok a hírek után, így az ötös hírek után, mint az Atomic Kitten és a Tidy's High.

0: Ágnes Vanilla, nagy kedvencem. Hírre most jó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
0: Fontos bevételt vennének el a kerületektől, megvan a TEK új vezetője, már lehet szavazni az év turista házára. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egységesítenék a budapesti parkolást. A jövőben Budapesté lenne a díjbevétel, ha erről megállapodik a kormány és a főváros. A befolyt pénzből egy útalapot hoznak majd létre, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd. Az intézkedés ellen tiltakoznak a belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. A tervezett megállapodás ugyanis több milliárd forint kiesést jelentene a városrészeknek. Beszáll az állam a budapesti közlekedési központba. Fele részben tulajdonos lesz, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A BKK jövőre várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul majd. Ezt fele-fele részben biztosítja majd a két tulajdonos. Kovács András rendőr-dandártábornok a korábban felmentett Hajdú János egykori helyettese lett, a terror elhárítási központ parancsnoka. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terror elhárítási központ októbertől már nem önálló rendvédelmi szervezetként, hanem az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinet ülés. Kapitány István miniszter közlése szerint 4 kabinet jött létre, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát. Elindult a versengés az év turista háza címért. 10 szálláshelyre voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-éig lehet az Aktív Kalandor honlapján. Tavaly a Somoskői Kirándulók Központ nyert. Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 5 órát is elhagytuk már, szép délutánt a folytatásban mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a 99.5 Best FM, és itt még együtt rádiózhatunk egy órán keresztül, úgyhogy már hozom is a legjobbakat. Például Shania Twain dalát, ez lesz a Man, I Feel Like a Woman, de jön Tiziano Ferro is a Perdónóval. Most az Atomic Kitten.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szeretünk, mik azok, amiket annyira gyűlölünk, hogy inkább fizetnénk azért, hogy valaki megcsinálja. Azt írja Józsi, amit utálok, porszívózni az ágy alatt, mert oda bemenni már egy külön expedíció. Ezért jó, ha az ágyam alatt nincs semmi, mármint hogy csak fiókok, és így azért ez egy picit kiküszöbölhető. Emese is ír, felmosni imádok, mert utána mindig olyan illata van a lakásnak, mint hogyha tényleg rendes emberek lennénk. Ez az érzés nagyjából 20 percig tart. Ferenc is írta, legjobban azt szeretem, amikor valaki más takarít. Nagyon praktikus takarítási forma, és hát lelkileg nagyon-nagyon tudom támogatni. Hát ez talán a legegyszerűbb módja. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, és akár takarítsunk együtt ezen a délutánon a legjobb zenékkel. Mindjárt jön Tiziano Ferro és a Perdono, nem tudok olaszul, de ezt a dalt ilyen fél halancs a nyelven azért imádom ordítva énekelni. Előtte még Shania Twain érkezik, és a Man, I Feel Like a Woman, úgyhogy let's go girls!
1: Let's go girls!

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Véget ért a baleseti helyszínen és az M7-esen Budapest felé a Szabad-Battyán csomópont után Székesfehérvár közelében. A 67-es kilométernél már nincs sávzárás, így az időközben kialakult torlódás folyamatosan csökken. Az M5-ösről viszont van több hírem is. Budapest felé a 67-es Lajos-Mizse csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött korábban. A 63-as kilométernél a pályázárat itt is feloldották, a belső sávon megindulhattak az autók. Újabb baleset viszont történt a főváros felé, Kecskemét észak csomóponthoz közel a 71-es kilométernél, itt a belső sávon halad a forgalom. A torlódás összeért a kissé távolabb történt korábbi balesettel, úgyhogy 8-9 kilométeres kocsisorra kell számítani. Aki teheti, a 81-es Kecskemét észak csomópontnál hagyja el a pályát, és Örkényig az 5-ös főúton kerüljön. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Vigyázzanak magukra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Level Empire és Dear Henny dala. Neked valóság a folytatásban Will Smith jön és a Getting Jiggy-t. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már önöktől, és kívánok isteni hétvégét a következő két napra. A folytatásban pedig White Boy érkezik, hiszen 6 óra után jön a Night Shift Extra, legnagyobb kedvencek mixben, és 19 órától majd Lauer is csatlakozik hozzá. Nagyon jó bulit kívánok mindenkinek. Hétfőn délben találkozunk. Köszönöm az egész heti figyelmet. Jó hétvégét. Majoros Rita vagyok, visszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en.
1: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Milliók kedvence még ma is. A főszerep mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Én túl a Night Shift.
2: A Best

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu.

0: minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a Hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. You know what she said? I gotta go to
2: Chicago. Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
3: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
2: Igen, igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen. Hát,
3: nagyon-nagyon na, durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
2: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
3: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
2: Igen.
3: Nagyon-nagyon
2: szeretem. Azért nagyon jó. Na, a Lauer Krisztián a levet játszok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában, a Classic House itt a Best-en.
3: Szevasztok, hely.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címe. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
2: A birodalmi katonák.
1: Stormtrooperek.
2: Stormtrooperek, igen.
1: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
2: Igen.
1: Nem tudom, tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
2: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
1: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
2: Nem is tudtam.
1: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See The Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett életet.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: meg a lemezeim. Volt?
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: foka. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kevés volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: De ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék,
2: na,
3: eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christian, a Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Holnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon. Igen, tehát késő jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy, figyelj, szépített hétfőn.
2: Sziasztok!

0: to tremble and your hands become
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-topról. Lakhatási válsághelyzet forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-top megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
2: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Csak egy picikét ellensúlyozzuk az előző 120 percnyi Classic House-t. Picikét talán mondhatni, hogy felül lesznek reprezentálva az R&B előadók a következő órában, úgyis, mint Beyoncé. Ő jön majd az If I Were a Boy-jal, itt lesz Gwen Stefani Eve-vel és a Rich Girl-el, jön majd Amy Winehouse a Back to Black-kel, és a sor legelején Jennifer Lopez az If You Had My Love-val.
4: Ez a Night Shift a best

Beszlepem a legjobb zenék, hogy miért alakult így, hogy együtt élőben ezt a dalt soha nem tudták előadni, a fene se tudja, de külön-külön a saját turnéikon mindig is nyomták. Janet Jackson mind a mai napig énekli ezt a dalt. Jön Michael és Janet Jackson a Scream-el.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész úgy indult, hogy egyszer vagy talán kétszer lesznek előzenekarai a System of a Down-nak egy latin-amerikai turné keretein belül. Most már ott tartunk, hogy hetente jelentik be az új európai állomásokat, ahol is a Faith No More lesz a headliner 2027-ben. Jön az Easy It a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a köd és az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órát ex-neje indította itt a Besten, Jennifer Lopez, úgyhogy akkor most érkezik Mark Anthony, az I Need to Know-val fogjuk berobbantani az előttünk álló 60 percet, amelyet aztán majd követ Ed Sheeran, a Fragma, Eminem, Wickfield és Whitney Houston is itt lesz George Michael-lel és az If I Told You That Time a Besten.
3: Ez a Night Shift a Besten.

Ezt a legjobb zenék meccs van a Puskásban. Egyelőre most még csak a kihelyezett táblák miatt és az elterelések meg a lezárások miatt nehéz közlekedni a környéken. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út és a többi. De abban a pillanatban, hogy vége van a meccsnek, azért még arra is számolni kell, hogy 50 ezer a stadionból kiáramló ember is egy picikét fel fogja majd tartóztatni a forgalmat, úgyhogy kedves autósok, türelemmel.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. One shot. One opportunity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csak nem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérrel rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 000 példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Vannak frontemberek, akik mintha kínosan ügyelnének arra, hogy véletlenül se ragadjon rájuk egyetlen gram izom sem, de ennek ellenére 2-2,5 órát ugyanúgy végig tudnak pörögni a színpadon. 2 ilyen frontember is érkezik, természetesen zenekarral együtt jön majd a megboldogult Maxi Jazz és a Faithless, utána pedig Dave Gahan és a Depeche Mode a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csuklik

Ezt a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja. Ennek ellenére most már

Kelet Európa szerte, hogy ők is úgy gondolták, hogy hát akkor irány az öreg kontinens, és át is tették a székhelyüket egészen pontosan Németországba, mert hogy eredetileg egy amerikai zenekarról van szó, Illinoisból származik a For the Cause, jön a második maxi, az Ain't No Sunshine, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket, szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Big Rock.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A béke, az erőszakmentesség és a mosoly világnapja van ma, így együtt, október 2-án. Ezt próbáljuk mi is egy picikét erősíteni a mai utolsó 60 percben. Például a Love Message-el, jön majd tőlük a Love Message, illetve a Feel Good-dal, a Fat Sense Mool is jön majd 11-es egy fél között.
1: Ez a Night Shift a best.

Best FM, a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexander. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt, például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor-t, de a Texas is neki köszönheti az egyik legnagyobb sikerét, az Inner Smile-t. Most azonban nem az, hanem egy másik Texas kislemez érkezik, az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha eddig még nem, akkor most. Ugorjatok fejest a hétvégébe, irány az éjszaka, és persze azért nem elfelejteni, hogy holnap 6-kor ugyanúgy Night Shift, meg vasárnap is. Holnap Hip Hop és R&B lesz a menő 6 és 8 óra között Mixben, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, szombaton DJ Slim Fittel, vasárnap németivel kiegészülve itt a lemezjátszók mögött. Jön a Fat Dance Molly, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.